90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Don't have to leave this

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap, árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000-en vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Megkezdődtek az érettségik, megkapták megbízó levelüket a képviselők. Manganap lesz a fővárosban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tegnap volt a magyar nyelv és irodalom érettségi. Több mint 78 ezeren vizsgáztak az országban. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór élete és műve is szerepeltek a kérdések között. Az irodalom feladatlapban aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Ma a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre több a gyereket érintő szexuális visszaélés az interneten, egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónkban Csalár Dorina, az NMHH osztályvezetője.
2: Azt, hogy mit jelent az, hogy gyermekek online szexuális bántalmazása, vagy gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélés, ez ugye sok mindent jelenthet. Hogyha szigorúan azt nézzük, hogy itt mondjuk a magyar büntető törvénykönyvre, ha gondolunk, akkor ugye itt a gyermekpornográf tartalmakra kell gondolni, viszont ahogy mondtam, ez sokkal szélesebb. Gyerekekkel szemben valamilyen szexuális célzattal közelednek az interneten, például olyan formában, hogy gyermekektől szexuális tartalmakat csalnak ki, vagy gyermekekkel szexuális célú beszélgetéseket folytatnak, és a megszerzett információkkal, tartalmakkal, képekkel, videókkal, utána visszaélnek, vagy zsarolják a gyermeket, pénzt követelnek tőle, tehát ennek elég sok formája lehet, de az alapeset az maga a gyermekpornográfia bűncselekménye. Ugye itt az INHOPE-nak a jelentéséről van szó. Az INHOPE az egy világszinten ismert közösség és szervezet, a világban működő hozzánk hasonló hotline-okat fogja össze. Ugye a hotline-ok elsődleges céllal azért dolgoznak, hogy az online térben előforduló gyermekpornográf tartalmakat visszaszorítsák, eltávolítsák az internetről, és ez a jelentés arról számol be, hogy 2025-ben az INHOPE-hoz tartozó hotline-ok, vagy a TAC hotline-ok, akik jelenleg nagyjából 57-en vannak a világ 52 országából, ők mennyi ilyen tartalmat vizsgáltak meg, mennyi tartalmat távolítottak el az internetről, mennyi időn belül ezeken a felvételeken, milyen nemű gyermekek szerepeltek, milyen életkorú gyermekek szerepeltek, tehát maga a jelentés az erről szól. Ez a trend, ez nagyon nehéz megfordítani, ugye mi mindazon dolgozunk a hotline-okkal és a kötlen munkatársaimmal is, hogy ezeknek a tartalmaknak, az interneten elérhető tartalmaknak a száma csökkenjen. Mi nem látjuk azt, hogy ez a trend változna, tehát hogy ezek a tartalmak nagyon nagy számban elérhetőek az interneten, és nem látjuk, hogy ezek visszaszorulnának. Nagyon pici lépésekkel lehet tenni, tehát mindenki a saját szintjén tud ez ellen tenni. Nyilván indulhatunk nagyon távolról az Interpol, Europol, vagy akár itthon a nyomozóiroda irányából, tehát mindenki teszi a dolgát a saját szintjükön, és ha itt a társadalmat nézzük, és mondjuk a családokat, akkor érdemes tényleg a digitális tudatosságra, a digitális szülőségre jobban összpontosítani arra, hogy mit osztunk meg a saját gyermekünkről, milyen példát mutatunk a gyermekünknek, hogyan használja a gyermekünk az okos eszközöket, hány éves kortól, milyen tartalmakat fogyaszt, tehát hogy mi magunk lehetünk tudatosabbak, illetve a gyermekünket nevelhetjük tudatosabbá az interneten. A mai szülők nincsenek könnyű helyzetben, ezt szerintem megállapíthatjuk. Az szinte elkerülhetetlen, hogy a gyermek egy ponton okos eszközt kapjon, akár saját eszköz, de az biztos, hogy már akár alacsonyabb életkorban is találkozik elektronikus eszközzel, így a háztartásban, a szülőtelefonjával, televízióval, tablettel. Az biztos, hogy 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, Itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami ennek az alapja, vagy a megelőzés alapja lehet. Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline.hu e-mail címen.
1: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az új parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. Erre van még idő, május 20-áig kell megtenni. Rendelkezni legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Újra az utakon igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat a rendőrség egy összehangolt akcióban. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, figyelik a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő előírások betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát. A razzia egy nagy európai közlekedésbiztonsági vizsgálat része. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar gyümölcs már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó fajták pedig május közepétől érnek. Tájékoztatta rádiónkat Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Hál' Istennek elindult a szamóca szezon, és mindjárt azzal kezdeném, hogy érdemes a magyar szamócát választani most már az import szamócák helyett, mert azt tudni kell, főleg Görögországból jön, korábban Spanyolországból is nagyon sok jött, hogy azokat fél életen szedik re, február vége, március, április időszakban van a kiskereskedelembe, de miután nem utóérő a szamóca, és a félig éretten leszedett szamóca és az utasztatott szamócának semmi íze nincs szinte a magyarhoz viszonyítva. Tudni kell azt, hogy a magyar szamóca az teljes érésbe szedjük le, és egészen más íze van, jobb minőség és jóval jobb beltartalmi értéke van. Tehát azt mondom, hogy április közepétől, április végétől most elindult a szamóca szezon, nyilván most a hideghajtatásból jön a nagyobb mennyiség, nagyon kevés és néhány százalék a meleg fűtött forjából is előkerült, de tulajdonképpen az importtal, amikor nagyon olcsón behozzák, nagyon nehéz azt eladni a kiskereskedelembe, tehát egy elég erős importnyomás után most kezdődik igazán a magyar szamóca. Nyilván a hideghajtatás után következik majd május közepétől a szabadföldi.
1: Fókuszban a távol-keleti grafikus novellák. Manganapot szerveznek szombaton a Néprajzi Múzeumban. Ez alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Az odaérkezők készíthetnek origamit, sasikót és mizuhikit is, emellett részt vehetnek gongmeditáción, teaszertartáson, harcművészeti bemutatón és koncerten. Ma is derűs időnk van. Estétől felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. Megélénkül a szél. Délutánra 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Holnap a több órás napsütés mellett sok helyütt beborul és elered az eső. Az ivatarok környezetében viharos lökések előfordulhatnak. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok ígérkezik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első három előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 5-én kedden. Ma van a készhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerőse, köszöntheti ma reggel is nálunk 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Kiss FM, ha a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütés, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben. Fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-el, The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb fátyolt felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
4: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten az utakon. Marad a meleg idő, de majd több felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség Programhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
10: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
9: Zajlik az országos razzia az utakon. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, kiemelten a rendőrök. Egy összehangolt európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
11: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is, good luck, hadugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb fátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már zápor, zivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: hírek a Best FM-en.
1: Textiltermékeket vizsgálnak a fogyasztóvédők autós hajtott járókelők közé egy lipcsei bevásárló utcában. Holnaptól már több felé eshet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. Járókelők közé hajtott egy autós tegnap Lipcsében. A támadás egy bevásárló utcában történt. Az incidensnek két halottja és mintegy 25 sérültje van. A gázolót a rendőrök elfogták. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futó zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 26.05.05, azaz május 5. Kedd, sok boldogságot a névnapos Györgyiknek és a szülinaposoknak is. 65 éve a mai napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Nyolcvannégy éve ezen a napon született Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. ...1983-ban ugyanezen a napon született Henry Cavill, brit színész, igazán ismerté Superman alakítása tette. 1943-ban ezen a napon született Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, a több ismeretterjesztő film készítője. Always look on the bright side of life. Ma 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Mará! 1989-ben ezen a napon született Chris Brown, akire remélhetőleg nem csak Rihannának kiosztott pofonja miatt emlékszünk. A sort pedig a 81-es születésű brit énekes dalszerző Craig David zárja. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több, már mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es években pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést, nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udontésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Oltelnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
8: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
9: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: Május 31-én ismét a gyerekeké lesz a fehérvári belváros, hiszen megrendezik a 7-7 játékfesztivált, ami egész napos szórakozást kínál minden korosztály számára. A rendezvény központi helyszínei között szerepel a Városház tér, a Főutca és a 7-7 játékmúzeum is, ahol egy csomó interaktív játék, valamint zenés és mesés színpadi program várja a látogatókat. Ki lehet próbálni a fesztivál során a 7 próbajátékos kihívásait, de élvezhetjük a gólyalábasok látványos mutatványait is, valamint találkozhatunk az utcai játékelemek széles kínálatával is. A cél, hogy minden gyermek számára élményekben gazdag, kreatív és aktív napot biztosítsanak a szervezők, ahol a játék és mozgás mellett a közös családi élmények is előtérbe kerülnek. Sok szeretettel várják a családokat, erre a színes, vidám és interaktív gyereknapi programra, tehát május 31-én a 7-7 játékfesztiválon.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
12: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
11: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman, párban a United-tól. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
13: Best

Best FM, a legjobb zenék. A forgalom képe a szokásos reggeli, 8:45 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha más a helyzet, meg lehet írni 0620 55 55 155. Találkozzunk félúton. Ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe. Jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 5-én kedden. A napi melegrekord 1945-ben született. Kaposváron mérték 33,4 Celsius fok volt, ami túl meleg. Coolio dalának is ugyanez a címe, Too Hot. A legfrissebb hírek után ezzel megyünk tovább. Előjáróban annyit, hogy ez a melegrekord ma nem kerül veszélybe. 27 fok körül alakul a maximum, esni ma még nem fog, holnaptól már eshet. Részletek a hírekben, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt, majdnem 700 ezeren rendelkeztek online az 1+1%-ról. Egyelőre marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Tűzszünetet jelentett be holnaptól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt közösségi oldalán közölte azután, hogy Oroszország május 8-9-ére győzelemnapi fegyvernyugvást hirdetett. Az ukrán államfő időkeretet nem jelölt meg. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára. Hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem esett messze az alma a fájától. Nem csak arra gondolok, hogy tehetséges zenész, Gwen Stefani 19 éves fia Kingston, hanem édesanyja köszön vissza az arcvonások mögül. Ránézünk a srácra, és olyan, mint egy 19 éves Gwen Stefanira hasonlító fiú. Hát, nem véletlenül, ugye? Jön a No Doubt és a Just a Girl. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alig maradt pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, 2 friss hírei után érek el a következő órában. Karamell.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És jön egy kis bíztatás az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó, baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1000-en kaphattak szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Újabb díja Hungária együttesnek. Holnaptól már többfelé eshet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehérneműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzésre jó okuk van, amikor például tavaly a szál összetételt vizsgálták, 120 áruból 22 megbukott a teszteken. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akadt probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A díjátadót jövő hétfőn tartják a Magyar Zeneházában. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán és a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620 55 55 155-re várom az infót. Dalunis, Agatha Pajban itt. Ez a folytatás a Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on Their Own a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futó zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok. Május 5-én, kedden tehát. Sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Levente vagyok.
3: Best FM.

FM a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve. Nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-al ők folytatják kedd délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók az M3-ason. Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz holnap után, viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gagát.

0: és a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel.
1: Mert ez nem csak színes karszalagó, a legszebb élet.
0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Oltánerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
7: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
10: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyom követés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
11: A Best FM-en minden pillanatban

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Városligeti Gyermeknapot, amely az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyermeknapi eseménye. A rendezvény elsődleges célja, hogy tartalmas, élményekben gazdag és egyben fejlesztő programokat kínáljon a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A Városliget ilyenkor megtelik izgalmas aktivitásokkal. A látogatók különféle kulturális, sport és szórakoztató programok közül válogathatnak, miközben játékos formában tanulhatnak is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, legyen szó kreatív foglalkozásról, bemutatókról vagy mozgásos programokról. Az esemény különlegessége, hogy minden program ingyenesen látogatható, így bárki számára elérhetővé válik ez a sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőség.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Haláros tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a két részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbeli következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
2: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving Too Fast. Jön Brian Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Dead Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója, vagy Györgyit szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Rest FM a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek. A Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Night Shiftben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, White Boytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazárban a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja el a pályát. Köszi Feri, jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Elkezdődtek az írásbeli matek érettségig ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végéig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, jön a Valmar, Szikora Róbertel és Beyoncé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
5: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot, így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Új elnöket választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az európai riasztási rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 ezer jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diák Sportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Tavaszi keddet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
9: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz miről csemegéznünk, előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak-kelnek az ország útjain is van információjuk. Megköszönöm, ha felhívnak vele. A számunk 0620 55 55 155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta is a Jött veled a nyár, a folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind, bármi történt.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a matekírásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia, a nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudóstestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 milliárd forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Kressz FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csínyát, binnyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezzem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana, ha csak máról holnapra kellene váltani? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620-55-55-155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, kerülni pedig a 60-i csomóponton keresztül lehet, de most már az előző órai 2-3 kilométeres torlódáshoz képest 5 kilométeres a torlódás, ezt írták a hallgatók, úgyhogy biztos, hogy kell-e türelem, vagy a kerülőút. Ha valaki tud az utóbbiról, akkor a 0620 55 55 155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörő hálót javítanak, Becsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala, minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete a kávé.
1: És az imádott E17 dal is, itt lesz az It's Alright.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bánya baleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénfor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassacskán, 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok. Szép délután mindenkinek!

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat labból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk, ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0620-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve, de ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék. Matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak a 19-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Szkaria, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
3: Oltánerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice, great brands.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Lezajlott a matematika érettségi. Vezetőt választott az Akadémia. Magyar applikáció hódít a tengeren túlon. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A magyar nyelv és irodalom után a matematika írásbeli érettségi következett. A diákok ezúttal másodfokú egyenletet és függvényelemzést is kaptak. A vizsga elején könnyebb, halmazos, gráfos példák vártak rájuk. A második részben voltak az összetettebb, emellett gyakorlati jellegű feladatok. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Agykutató után geológus Pósvai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Frany Tamás professzor leköszön. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól. Főtitkárrá Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek pedig Kovács Ilonát választotta a közgyűlés. Mindannyian június 1-én lépnek hivatalba. Egyre népszerűbb a magyar applikáció New Yorkban. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű időjárási alkalmazás. A platform rendkívül pontos előrejelzést biztosít, jelzi az utcák mikroklímáját, így például tájékoztat a széllökésekről és a hősziget hatásról. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, az információi folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist nyújtanak a felhasználóknak. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van a megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, az emberekre és állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
7: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
6: Ma is derűs időnk van. Estétől felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. Megélénkül a szél. Délutánra 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Holnap a több órás napsütés mellett sok helyütt beborul és elered az eső. Az ivatarok környezetében viharos lökések előfordulhatnak. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok ígérkezik. Csütörtökön többször szürkülhet el az égbolt. Hosszabb, naposabb időszakok főként délután várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délután mindenkinek, 3 óra után is pár perccel, hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd, és együtt tudnak velem rádiózni még 3 órán keresztül. Majoros Rita vagyok, jöhet mondjuk Meredith Brooks és a Beach. Remélem, hogy igen a válasz, mert hogy Only Mercy is érkezik hamarosan, a Dance With Me Tonight, a Bon Jovi indít és a Have a Nice Day.
0: 99.5 Best FM.

Évnaposok pedig a Györgyik, úgyhogy Isten éltesse őket, akik pedig ma születésnapot, évfordulót ünnepelnek, ők is legyenek nagyon-nagyon boldogok. 1891-ben nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. 1909-ben született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. 90 éves lenne Lázár Ervin, író, újságíró. 84 éves lenne Bújtor István, színész, rendező és vitorlás versenyző. Bud Spencer magyar hangja többek között. 79 éves ma Pétot László, zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas. 82 éves ma John Rhys Davies, brit színész, szinkron színész, többek között játszotta a Gyűrűk urában Gimlit, de ha valaki nézte annak idején a Sliders sorozatot, akkor ő játszotta a professzor szerepét. Aj, de jó kis sorozat volt a 90-es években. 38 éves ma Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Ma van a szülésznők napja, a múzeumbarátok napja, és a nemzetközi köröm nap is. 0620 5555 150 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan tegye meg, vagy ha feleleveníteni akár a Sliders-ös élményeit, emlékeit, nyugodtan írjon, beszélgessünk róla. Miközben isteni zenéket hallgatunk, jön mindjárt Olly Murs és a Dance With Me Tonight, most pedig Meredith Brooks és a Beach a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat az úton lévőknek. Egy páran elindultak már hazafelé a munkából. Legyen mindenki óvatos és türelmes. Most Budapesten egész jól járhatóak az utak. Ezt írja nekem Tamás, de a Fiumeni úton volt egy kis fennakadás korábban egy baleset miatt, ott a Magdolna utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Aztán a kigyulladt kamionra, ami az M3-as autópályán még órákkal ezelőtt kigyulladt, mert a Vásárosnamény felé 60 térségében 5 kilométeres a torlódás. Az 55-ös kilométernél le is zárták ezt a pályaoldalt, úgyhogy ezért kell ott figyelni. Az M0-ás autót keleti szektorában az M5-ös autópálya felé Gyál közelében egy autó korlátnak ütközött. A 35-ös kilométernél zárva a külső sáv, a nézelődők miatt pedig mindkét oldalon több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban, és önök pedig vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai témánk itt a délutánban a karrierváltás, és hogyha most kellene váltani egy nagyot, vagy akár kisebbet, akkor ki mire váltana? Na nézzük a válaszokat. Kata azt írja, mindig irodában dolgoztam, de ha most váltanék, akkor cukrász lennék. Imádok sütni, és jó lenne valami kézzel foghatót alkotni. Jó hangzik. Gábor is írt, villanyszerelő vagyok, de kipróbálnám a túravezetést. Szeretek utazni, emberekkel foglalkozni, túrázni, úgyhogy azt érzem, nekem ez egy testhez álló dolog lenne. Nem is késő elindítani, én azt gondolom, azt írja Gábor, hogy 45 éves, szóval még bármi lehet. Lili is írt, marketingesként dolgozom, de inkább tetováló lennék, régóta rajzolok, csak eddig nem mertem belevágni, de lehet, hogy ez most egy jel. 0-20-55-55-155, ha még valakinek erre van szüksége, ide nyugodtan írjon, vagy ha csak hozzászólna a témához, akkor is nyugodtan. Én pedig isteni zenéket hozok a válaszok mellé, Salomé de Bahia, Outro Lugar, itt a folytatásban a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden kis bánatom, Kohanski Roy ezt énekelte az előző percekben, de mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána énekelhetünk majd a French Affair-rel, itt lesz a Sexy. És jön majd a Margaret Island is, és az éjszaka.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Földrengés volt a magyar határ közelében. Az év kedvenc testnevelőjére szavazhatunk. Kezdődik a szamóca szezon. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyarországon is érezhető volt egy horvátországi földrengés. A 4,2-es erősségű jelenségre a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól 20 kilométerre lett figyelmes a lakosság hajnalban, de még hazánkban is, például a délnyugati országrészben több helyütt észrevették. Sérültekről vagy károkról nem érkezett hír. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, valamint a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Közelebb kerültünk Volmut Ferenc boldoggá avatásához. A Vatikánban már vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett magyar pap vértanúságát. Volmut Ferencet 1919-ben ölték meg koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a csaknem 500 vizsgált étel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák.
1: Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még többfajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek, nagyon sok információt tartalmaz.
1: Ma is derűs időnk van, estétől felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű, megélénkül a szél. Délutánra 27-28 fokig melegszik fel a levegő, holnap a több órás napsütés mellett sok helyütt beborul és elered az eső. Az ivatarok környezetében viharos lökések előfordulhatnak, hajnalban 8-15, délután 23-28 fok ígérkezik. Csütörtökön többször szürkülhet el az égbolt, hosszabb naposabb időszakok főként délután várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 4 óra után is jönnek azok a felejthetetlen slágerek, amik nagyon-nagyon jó emlékeket, élményeket hoznak vissza. Én Majoros Rita vagyok, jövök hamarosan a Gorillaz egyik ilyen dalával, jön a Feel Good, de itt lesz majd a Margaret Island, jön Sean Paul is, akivel lehet majd táncolni, itt lesz a Bibi Burnin, a French Affair pedig már nyitja is az órát. Sexy!
4: 99.5 Best

99.5 Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a mai mozi ajánlót, ami ma sorozat ajánló lesz, hiszen magnapi születésnapját Harry Cavill, és két kedvenc alakítást és sorozatot választottam tőle. Az egyik nem más, mint az utóbbi években nagy port kavart Vaják, vagy Witcher sorozat. Az első két évad szerintem nagyon jó, én azokat szeretem. A harmadik, negyedik nekem már nem tetszett annyira, de ez tényleg az én véleményem. Viszont Harry Cavill szerintem nagyon jól alakítja Riviai Geraltot. Állítólag nagyon sokat készült erre a szerepre, de szerintem ez meg is látszik. Amiben viszont nekem feltűnt annak idején, a 2000-es évvel 2007-2010 környékén ment a Tudorok sorozat, amit én nagyon-nagyon szerettem. Ha valaki egyébként szereti a Tudorkort, 8. Harryket és a feleségeinek történetét, akkor érdemes ezt a sorozatot megnéznie. Nekem ez olyan tipikus, olyan beszippantós sorozat, amikor úgy egy kicsit elkezdem nézni, és ott vagyok, hogy már nem is tudom, hanyadik évadnál járok, ha jól tudom, 4 évados, de szerintem egy nagyon jól összerakott sorozat, természetesen nem teljesen történelem és történethű, de azért érdemes megnézni. Harry Cavill is, hát mondjuk úgy, hogy jóképű benne, de egyébként jól is játszik szerintem. Jonathan Rhys Meyers a főszereplője, ő alakítja a 8. Harryket. Szóval én ezeket a sorozatokat ajánlanám, és Harry Cavillt is természetesen, de ha valakinek van más kedvence tőle, nyugodtan írja meg, és akkor ajánlom azt is a hallgatóknak. 0620 55 55 55, jöhetnek az ajánlatok mellé, az Alien Setnik. Respect, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Többen is kérdezték, mi újság az M3-ason. Hát még mindig nagy a dugó, ez a legfontosabb információm. Kigyulladt egy kamion korábban Vásárosnamény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, úgyhogy a torlódás már így is 5 kilométeres legalább. Aki teheti, kerekharaszti lehajtónál el tudja hagyni az autópályát. Egyébként azt is írtak a hallgatók, hogy nagy a füst, úgyhogy a Budapest felé haladók látótávolságát is egyébként zavarhatja. Úgyhogy legyen mindenki óvatos, lassú, ha pedig bárkinek infója van, más útról tudomása, milyen a kerülő út, megköszönöm az infókat. 0620-55-55-155 a számunk. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé Gyál közelében egy autó hajtott korlátnak, a 35-ös kilométernél a külső sáv van zárva, a nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van infója, küldj el vagy hívjon. Ide írt egyébként Tamara is, hogy a Petőfi hídon baleset történt Budapesten, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, legalábbis ez az infom van. Ha valaki másként tudja, megköszönöm, ha felhív. A számunk még egyszer 0620-55-55-155. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis nyári hangulat, ez volt a Summertime, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala. Hát le is zárták az órát, de van még egy óra, amit együtt tölthetünk, amiben együtt rádiózhatunk. Ez pedig a következő, most mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Gossip. És itt lesz a 4-es street is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
7: Lezajlott a matematika érettségi. Vezetőt választott az akadémia. Kezdődik a szamóca szezon. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A magyar nyelv és irodalom után a matematika írásbeli érettségi következett. A diákok ezúttal másodfokú egyenletet és függvényelemzést is kaptak. A vizsga elején könnyebb, halmazos, gráfos példák vártak rájuk. A második részben voltak az összetettebb, emellett gyakorlati jellegű feladatok. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Agykutató után geológus Pósvai Mihály akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Frany Tamás professzor leköszön. Az új tisztségviselő megbízatása 3 évre szól. Főtitkárrá Kecskeméti Gábort, főtitkár helyettesnek pedig Kovács Ilonát választotta a közgyűlés. Mindannyian június 1-én lépnek hivatalba. Az új elnök programterve szerint több rövid futamidejű kutatási pályázatot indít az innováció támogatására a kutatói élet pályát célzottabban segíti, és az MTA társadalmi tájékoztató funkcióját digitális tartalmakkal erősíti majd. Közelebb kerültünk Volmut Ferenc boldoggá avatásához. A Vatikánban már vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett magyar pap vértanúságát. Volmut Ferencet 1919-ben ölték meg koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly csak nem 500 vizsgáltétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét. A termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
7: Ma is derűs időnk van. Estétől felhők érkeznek fölénk, de csapadék nem valószínű. Megélénkül a szél. Délutánra 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Holnap a több órás napsütés mellett sok helyütt beborul és elered az eső. Az ivatarok környezetében viharos lökések előfordulhatnak. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok ígérkezik. Csütörtökön többször szürkülhet el az égbolt. Hosszabb naposabb időszakok főként délután várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most már nagyon sokakat megcsapott a munka vége, vagy legalábbis annak a szele, hiszen 5 óra is elmúlt már. Szép délután mindenkinek, a hazafelé tartóknak pedig jó pihenést. A No Doubt-tal érkezik a Hey Baby, de jön majd Joe Bácsó is, és a Funky Groove, és egy pici olasz életérzés. Én Majoros Rita vagyok, a Gessi pedig már nyit is.
3: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Még mielőtt Joe Bacho Funky Groove-ját meghallgatnánk, jöjjön néhány üzenet a mai naphoz, mai nap témájához kapcsolódóan. Ma karrierváltás volt a téma, és azt kérdeztem a hallgatóktól, hogyha most kellene váltani, akkor ki miről és mire váltana. Eszter azt írja, óvónő vagyok, de szívesen lennék fotós. Jó lenne kreatívabban kifejezni magam. Egyébként hobbiként foglalkozom vele, de szívesen váltanék erre is. Bence IT-ban dolgozik, de inkább asztalos lenne. Elegem van a képernyőből, ezt írja. Valami kézművesebb munka hiányzik. Ő is egyébként hobbiként már foglalkozik ezzel. Lehet, hogy ez neked is egy jel. Tamás azt írja, futár vagyok, de pilóta lennék. Gyerekkori álmom, csak eddig nem volt rá lehetőségem. Nagyon remélem, hogy egyszer lesz, és köszönöm, hogy írtál. 0620 55 55 155 jöhetnek még ide az üzenetek, és akár a nagy álmok is. Vagy tényleg, hogyha ez kellett valakinek, akkor ez most egy jel akár a váltásra. Joe Bacho dalát pedig küldöm erre a nagy lendületre. Funky Groove a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam két budapesti információt is, az egyiket a Petőfi hídról, hogy baleset történt, méghozzá a Petőfi híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és így a délutáni csúcsforgalomban egy kis dugóra. A másik pedig a Lechner Ödön fasorban történt a baleset, méghozzá a Tóth Kálmán utcánál. Nagyon köszönöm az infókat. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-ason, Vásárosnamény felé 60 térségében, de még mindig fennakadást okoz. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, a torlódás több kilométeres. Szóval aki teheti, inkább a kerekharaszti lehajtónál hagyja el a pályát, ezt írják a hallgatók. És nagy a füst is, úgyhogy a látótávolságot is befolyásolja. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zené. Gáspár Laci jön, és ez és mégis forog a föld. Aztán pedig hírek, 6 óra után pedig Night Shift White Boy-jal, és ma funky este van, úgyhogy 7 óra után majd Hangya is csatlakozik hozzá. Jó bulit mindenkinek, holnap délben találkozunk. Addig is minden jót. Majoros Rita vagyok, viszhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
5: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A Budai Várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétány, amely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A Rózsadomb délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem teszi út, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
8: főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
7: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
10: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 67-ig én Whiteboy, 7-től DJ, hangja a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0625555155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsit, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogy esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a Night Shift-ben az első 120 percben. Hattól bele a White Boy-jal 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával.

már említettem korábban. Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hagyjával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Május 31-én ismét a gyerekeké lesz a fehérvári belváros, hiszen megrendezik a 7-7 játékfesztivált, ami egész napos szórakozást kínál minden korosztály számára. A rendezvény központi helyszínei között szerepel a Városház tér, a Főutca és a 7-7 játékmúzeum is, ahol egy csomó interaktív játék, valamint zenés és mesés színpadi program várja a látogatókat. Ki lehet próbálni a fesztivál során a 7 próbajátékos kihívásait, de élvezhetjük a gólyalábasok látványos mutatványait is, valamint találkozhatunk az utcai játékelemek széles kínálatával is. A cél, hogy minden gyermek számára élményekben gazdag, kreatív és aktív napot biztosítsanak a szervezők, ahol a játék és mozgás mellett a közös családi élmények is előtérbe kerülnek. Sok szeretettel várják a családokat, erre a színes, vidám és interaktív gyereknapi programra, tehát május 31-én a 7-7 játékfesztiválon.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzi játékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Hegyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
6: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső. A kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fágyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiunkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást. Ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy anno Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Náluk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
3: Ez a Night Shift a best

Rest FM a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven. Erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Háromtagú fiú zenekarként indultak, aztán csatlakozott hozzájuk Fergie, majd pár évvel később kivált a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron. Koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is lehet majd

Stefan a legjobb zenék. Tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a most érkező Ashwa, de nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetség Programhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen estek a doom scrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön, több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tehát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től és a Flawless George Michael-től.
3: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék. A holnapra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg, 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő pigany szállal. Jön a kosin és a hágyú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Spanyolország vezeti a kék zászló strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált étel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Heidmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső. A kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karnevállal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Pári előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május másodikán az ausztriai Ischigl-Ski Centrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel. Hallom már, csak én nem voltam ott.

Blast FM a legjobb zenék. Volt már mentor a francia és a spanyol Voice-ban, és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Blast FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert. Az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most brit

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt & Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-zal.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Rasta FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezük után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag

tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: Best FM a legjobb zenék, hát lehet, hogy a Deja Vu nem tudja befejezni, én igen. Itt, most zárom ezt a mai keddet. Holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda esti Night Shift, tehát DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. I can't stop! Ez jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.